njila yetu yenye ingi banza yenye ingi sota italenupe balumukeni.